Nem az már, lesz gavat, mérész gavat, mérszel egy pakoncsához, ne jól kozva a kalcet a kocsikó.